0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esztéki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 21-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office legfrissebb modellezései sokkoló eredményt hoztak. A csendes óceán felett formálódó El Niño az eddigi legsúlyosabb lehet a mérések történetében. A kutatók figyelmeztetnek, hogy az emberi tevékenység okozta felmelegedés és a természetes klímaanomália együttesen olyan folyamatokat indít el, amelyek alapjaiban rengethetik meg a mezőgazdasági termelést. A meteorológusok értékelése szerint a jelenleg kibontakozó El Niño jelenség intenzitása meghaladja valamennyi eddig feljegyzett korábbi eseményeit. A csendes óceán egyenlítői szakaszán a tengervíz szokatlan és tartós felmelegedése olyan globális légköri hullámokat indít el, amelyek az egész bolygó időjárási rendszerét átírják. Az elemzés kiemeli, az El Niño melegítő hatása nem azonnal, hanem eltolódással érvényesül a globális átlaghőmérsékletben. Ez azt jelenti, hogy a folyamat csúcspontja várhatóan 2027-ben éri el a Földet, ami nagy valószínűséggel a valaha mért legforróbb év lesz. Isztriában a nyári főszezon csúcsán mintegy 250 ezer vendég tartózkodik, az idei szezont azonban alapjaiban alakítja át a last minute foglalások drasztikus növekedése. A kempingek és a szállodák ugyan közel teltházzal üzemelnek, a magánkiadású apartmanoknál viszont még bőven akad a szabad kapacitás. Az Isztriai Családi Szállásadók Egyesületének elnöke Lorena John elmondta, hogy a vendégek egyre gyakrabban csak néhány nappal az érkezés előtt foglalnak, és mára az ár lett a legfőbb döntési szempont. Szerinte a magánszállásadóknak nagyobb rugalmassággal, kedvezményekkel és a minimális tartózkodási idő lerövidítésével kell alkalmazkodniuk az új helyzethez. A változás mértéke figyelemre méltó. Boris Gomba, a Horvát Gazdasági Kamara Utazási Irodák Szövetségének elnöke kiemelte, hogy a korábbi években a last minute foglalások a fennmaradó szállás kapacitásnak csupán 20%-át tették ki. Idén azonban teljesen megfordult a helyzet, hiszen a szabad kapacitások minden 80%-a csak az utolsó pillanatban kell el. A tendenciát a piacon elérhető szálláshelyek magas száma hajtja, ami lehetővé teszi a vendégek számára a kínálat összehasonlítását és az árérték arányban legkedvezőbb ajánlatok kiválasztását. Az apartmanokat sokszor akár még az érkezés napján is le lehet foglalni, míg a nyaralóházak esetében jellemzően valamivel hosszabb az előfoglalási időszak. Egyes utazási irodáknál ugyanakkor már a 15-20 nappal korábbi foglalás is last minute-nek számít, ahhoz képest, hogy a turisták a korábban fél évvel, vagy akár egy egész évvel előre terveztek. A szakemberek szerint a magánszállások kiadása ma már aktív menedzsment, folyamatos fejlesztés és a vendégigények pontos követését igényli, így tisztán melléktevékenységként egyre kevésbé működhethető sikeresen. A legutóbbi vizsgálatok alapján Horvátország déli tengerpartján az ellenőrző strandok 97%-án kiváló a tengervíz minősége. Ez derül ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A fürdési szezonban jelenleg 127 strandot ontak be rendszeres monitoring programba. A mintavétel két hetente történik, így évente strandonként nagyjából 10-szer ellenőrzik a víz minőséget. Szent István király napja az egyik legrégebbi magyar ünnepnap, a keresztény magyar állam alapításának és 1000 éves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején István még augusztus 15-ét nagy boldogasszony napját avatta ünneppé. Erre a napra hívta össze Székesfehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd 1038-ban ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával ekkor emeltették oltára első István relikviáit a Székesfehérvári Bazilikában, ami szenti avatásával volt egyenértékű. Első Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20-a egyházi ünnepként él tovább. Mária Terézia a naptárakba is felvetette a nemzeti ünnepként, továbbá Budára hozatta István kézfejerekéjét, a Szent Jobbot, amelyet minden év augusztus 20-án Körmendben vitték végig a városon. A horvátországi magyarok demokratikus közössége szervezésében csütörtökön került sor a központi ünnepség első állomására, a Nagybudai Szent Anna templomban, ahol Almási Róbert bejei plébános, a Gyakó-eszéki főegyházmegye horvátországi magyarokért felelős referense vezette a Szent Misét.
2: Ugye Szent István király főünnepén, amikor az egész magyarság, nem csak Magyarország, hanem a külhoni magyarok is ünnepelnek, olyan személyű szentről és királyról beszélünk, aki újra és újra ihlettő személyiséggel áll előttünk. Habár újra és újra fel kell fedezni ugye azokat az erényeit, amelyekkel példát ad nekünk. Idén úgy gondoltam, hogy egyrészt az otthonról, mint egy olyan valóságról szeretnék szólni, amely mindannyiunkhoz közel áll, és mindenkinek szüksége van otthonra, és ezt átszűrni az evangéliumnak az üzenetével, valamint másrészt pedig a béke köré szeretném helyezni a hangsúlyt. Ugye háborús időkben élünk, hál' Istennek tőlünk relatív messze van ez a háború, de a hatását ugyancsak érezzük, leginkább talán a szívünkben, mert a hírek, a háború híre az mindig békétlenséget szül bennünk is. Ehhez fogjuk kérni majd a békéhez, az otthon újrafelfedezéséhez, kérni fogjuk Szent István király közbenjárását is. Szorosan összekapcsolódik ugye az aratás után az első kenyér mára készült el, mondhatjuk azt az idei búzából, és ezért adunk hálát a Jóistennek a termésért. Egy sajátos módon terménybetakarítási ünnep is a mai. Ha megnézzünk egy kenyeret, nagyon jól tudjuk, hogy nagyon egyszerű összetevőkből áll össze, de amikor ezek az összetevők összeállnak egy jó kohézióba, akkor igazából ebből a kenyérből élet fakad. És szerintem ez egy nagyon erős üzenet számunkra is, ugye mi is egyszerűen saját talentumainkkal, életeinkkel jelen vagyunk ebben a világban, de amikor kohézióban vagyunk, együtt vagyunk, akkor egy csodálatos dolog születhet az egészből. Ugye az elmúlt télen szenteltük fel a felújított Nagybodolyai Szent Anna templomot, és szeretnénk, hogy ebben a felújított változatában is egyre többen és sokan lássák igazából. Itt a Bánihegy Lankáin elhelyezkedő templom egy csodálatos környezetben szerintem mindannyiunk számára különösképpen is hozzájárulhat az ünnepnek a belső megéléséhez.
0: Véleménye szerint Szent István mivel érdemeltek-e azt a tiszteletet, amit megadunk évente neki?
2: Evangéliumi részlettel szeretnék erre válaszolni, amelyet az egyházunk ma a Szentírásból tár elénk. Nagyon jól tudta azt, hogy életét, országát és jövőjét is egy biztos alapra, sziklaszilárd alapra Jézus Krisztusra tudja építeni. Ezért hozta népét Európa keresztény közösségébe, és ha csak az ő intelmeit olvassuk, amelyet Szent Imre fiához intézett, akkor azt láthatjuk, mintha maga Jézus szólna igazából általa, mert evangéliumtól, hittől ihletett az egész írás az intelmekben. Végső soron pedig ugye Szent István király élete végén sem feledkezett meg országáról, nem úgy tett, mint akit nem érdekel, és akkor elvonul békében, hanem lelkileg gondoskodott országáról, és a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta azt.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.